0: Þetta lag með hinum belgíska Stromae svo frábært. Ég hef alltaf heillast af því hvernig hann nær að fela stóra lífssögu inn í danslagi. Pappa úti fjallar fjarverandi föður. En leið minni lagið mann á að tónlist getur verið bæði sorgleg og gleðileg á sama tíma. Það kannski einmitt þess vegna sem þetta lag hefur fyllt mér svo lengi.
1: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné.